Gi meg mann, gi meg baby, så skal vi gi deg solnedgangen. Gi meg mann,